0: Sus. Komm. Komm.
1: Ja.
0: Komm.
1: Ja.
0: Komm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Herr.
1: Ja.
0: Je.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sus.
1: Ja.
0: Jesus. Ja.
1: Jesus.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus.
1: Ja.